0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A nyílt tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: A nyílt tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unideb.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhetője a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

Easy Loving, egy olyan énekestől, aki Magyarország szülötte, de hogyha nem ide ebbe a kis országba születik, akkor akár ennek a dalnak a hatása is világméretű lehetett volna. Heinz Gabi énekelt. És tényleg nemzetközi színvonal, mi imádjuk, remélem önnek is jól esett. Így a reggel előtt, még a hajnali műsort lezárván, hiszen rögtön 6 óra, úgyhogy kezdünk is a Lost Frequencies-zel, és a Where You Now All. Aztán énekel majd Billie Eilish.

0: ami a hazai kedvenceket illeti. Ó, de jó nekünk!
1: Jó, de jó nekem!
0: Hogy megint együtt ébredhetünk Debrecen kedvenc reggeli ébresztő műsorában. 6 óra van! Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-en!
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése, és tánccal hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónak a szerző.
4: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akár csak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
2: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük.
0: Ma van tehát a Nemzeti Összetartozás napja. 2010 óta, és hát mennyire szimbolikus a hír, ami pont tegnap látott napvilágot, hogy Magyar Péter bejelentette, sikerült megállapodnunk Ukrajnával. Mégpedig nagyon komoly megállapodás született az ott élő kárpátaljai magyarok részére, szélesebb oktatási, kulturális és nyelvhasználati, valamint politikai jogokat fognak adni. Amen. És milyen az időjárás Debrecen? Kicsit szeles, de amúgy nagyon kellemes. 18 fok körül van jelenleg. Dani mondja, hogy mi várható napközben ma.
2: Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdúbiharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen! Egy óra múlva is számítunk rád. Egy 15 perccel ezelőtt azért még ennél biztatóbb volt a kép, ami a napsütést illeti. Hát az bizony most elbújt a felhők mögé. Mi viszont előbújunk, mert elindult a reggel 4 perccel 6 óra után az önök zenei kedvenceivel. Ez már a Lost Frequencies. Én Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Billie Eilish énekelt. Mindjárt 6:45 van. Ébredhetünk?
1: Jó reggelt!
0: Igyekszem én is felébredni, jó? Én már azért toppon vagyok, de hát általában egy reggeli műsorvezetőtől így 6 óra után 13 perccel ezt már elvárják a hallgatók. Nem tudom kinek mihez van kedve. Velünk együtt ébredni talán igen, hiszen ez a Best FM. Jó reggel Debrecen, június 4-e van és csütörtök. Bulcsú nevű kedves hallgatóink névnapja. Ebből pedig arra következtetek, hogy a mai névnapi ajándékért, amit hát valamikor Anita a délelőtti órákban fog kisorsolni, hát nem lesz nagy a tolongás, ami a bulcsukat illeti, bár egy bulcsút, éles bulcsú, debreceni grafikus művészt megemlíthetném, meg is említem, boldog névnapot kívánunk a bulcsuknak, és nevezni ugye nem csak őket lehet abba a kategóriába, hanem az évfordulósokat is, tehát ilyenkor, ha valakinek házassági évfordulója van, mivel hogy a nevek egy kalapba kerülnek, azt gondolom, komoly sanszunk van nyerni, mert hogy kevesebb lesz a névnapos benevezett ritka nap, ritka névnap a mai. De nézzük, hogy ünnepelnek-e még a bulcsukon kívül mások is. Ó, hát igen, a kerények és a tormások. Itt most Zoli nem rád gondoltam. Zoli barátom, aki tormás egyébként, pontosabban tormázik. És hát mindenkinek a lehető legjobb termést kívánunk, aki ebből tartja el a családját. A Best FM Rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046, és igen, esős, záporos, zivataros napra készülhetünk. Csütörtökön napközben több helyen erősen megnövekszik majd a felhőzet, éppen most itt nálunk, Debrecen belvárosában is. És hát időnként lehet majd egy-egy erős zápor, zivatar, a mai csúcsérték pedig valóban kevesebb lesz, mint tegnap volt, mert csak 23 fok várható. Következő napokban holnap 27, a hétvégén 28. Jó lesz. Szóval jó lesz nekünk, és jó nekem. A Best FM-en 6:45-kor az olcsó macsó érkezik el.

0: dallam, mellyel elindult Katy Perry karrierje, mégpedig 2008-ban a Hot and Cold volt az első kislemeze, az azóta világhírűvé lett énekesnőnek. Na jó reggel, Debrecen, 5 perccel fél hét előtt közlekedési, friss közlekedési információ Leventétől. Már távolabb jár, Kisújszállásnál, ahol ugye az M4 kezdődik, és írja, hogy teljes útlezárás van az M4 elején a felhajtónál. Jó, tehát ha valaki arra készül, akkor készüljön erre, hogy ez elhúzódhat, tehát valószínűleg baleset miatt teljesen lezárták az M4-es felhajtóját, ahol a 4-esről fel lehet hajtani Kisújszállásnál. Levi, köszönjük, azért kevés késéssel és biztonságos célbaéréssel reméljük ezzel kecsegtet a nap téged és mindenki mást. Na, indítok egy muzsikát, mert hogy a Best kalendárium első részéhez, hát igazából ez a muzsika illik most. És akkor a Szomszédok teleregény rajongói már fel is kapták a fejüket. Vajon ki ünnepelne ma születésnapot a Szomszédok franchise-ból? Hát kérem, a legfontosabb, a sorozat szülőatya, akit úgy hívtak, hogy Horváth Ádám. Ő volt a rendezője a Szomszédoknak, és nem mellesleg Csűrös Karola, Etus férje. Sajnos, ahogy Etus, úgy Horváth Ádám sincs már közöttünk. 2019. júniusában halt meg, tehát most lenne a halálának az évfordulója, és egyben a születésének az évfordulója is ma van, mert hogy 96 éves lenne a mai napon. A 84. születésnapját ünnepli Béres Ilona színésznő, láthattuk például a Kőszívű ember fiaiban. A színművészeti színház és filmművészeti főiskolát 1964-ben végezte. Tudják, hogy kik voltak az osztálytársai? Csak néhány név a teljesség igénye nélkül. Halász Judit, Tordai Teri és Szegedi Erika. Szóval 84 esztendős ma az a Béres Ilona, aki 1964 és 1966 között Debrecenben játszott, bizony a Csokonai Színházhoz szerződött. Ma ünnepli az 55. születésnapját Noah Weil, azaz a vészhelyzet Carter Dokia, aztán ma lett 51 esztendős Angelina Jolie, amerikai színésznő. Az 54. születésnapját ünnepelni Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenuzó, 2008-ban hunyt el. És ma ünnepli a születésnapját az a zenész, aki egy olyan együttesben működött közre, akiknek egyetlen egy igazi nagy slágerük volt a 90-es évek elején. És mivel, hogy nem játsszuk itt a Best FM-en, nagy szívfájdalom ez nekem. Mindjárt a Bulcsuk felköszöntése után meg is mutatom, hogy kiről beszéltem.
1: Köszöntjük Bulcsú nevű hallgatóinkat! A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Eredete lehet a magyar búcsú szó, ez esetben jelentése bocsátó, de lehet török eredetű is, ekkor jelentése vértkeverő. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Bulcsú, 10. századi magyar hadvezér, Berta Bulcsú magyar író, Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Bulcsú, aki a rádiót hallgatja.
0: És éles Bulcsú, grafikus művész Debrecen, boldog névnapot kívánunk a 104,6 MHz-en. És hát akkor boldog születésnapot kívánunk a névnaposoknak is, boldog ünneplést a következő dallal. Érkezik a The Farm, a csapat gitárosa Steve Grimes, ma 69 éves, és a legnagyobb sláger pedig a 90-es évek elején az All Together Now volt. Pontosan fél hét van, a reggelben már is érkezik ez a már majdnem teljesen elfelejtett sláger. Milyen kár érte.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ma rendkívül érzelmes, együttérző és segítőkész, de nagyon sérülékeny is. Nagy vonzalmat érez a művészetek iránt. Bika, a magánéletében zárkozott és befelé forduló, ha a szerelem szóba kerül, ridegen elutasító, pedig csak a zavarát leplezi. Jobban tenné, ha nyitottabban és őszintébben viselkedne. Ikrek, szívós küzdelem árán minden célját eléri, fantáziadús és nagy képzelő ereje van, megérzéseire bátran hagyatkozhat. Rák, nem minden hír igaz, amiket mostanában hall. Ha túl sok egészségügyi tanácsot olvasott, akkor most könnyen bebeszélheti magának, hogy valamilyen betegségre hajlamos. Oroszlán. A csillagok jelenlegi állása szerint egy barátságból könnyen szerelem lehet. Legyen ön az, aki megteszi az első lépést. Szűz. A Merkur élénkebb tevékenységre bíztatja önt, figyeljen uralkodó bolygójára, figyelmessége és szépsége még korábbi bíráloját is lehengerli. Mérleg. Még mindig alig látszik ki a munkából, de a főnök elismerését legalább kivívta, munkatársaival is jól kijön mostanában. Skorpió. Szereti a kora nyári gyümölcsöket, javíthatja a közérzetét, általános egészségi állapotát, ha többet iktat be ezek közül. Nyilas. Érzelmi feszültség tapasztalható a házasságában, vagy a kissé megfakult, régóta tartó viszonyában. Bizonyos eszményekhez szeretné magát tartani a szerelemben, de a normákat nehéz betartani. Bak, életfilozófiája határozottan pozitív, mindig a lényegre tör és rendkívül gyakorlatias, érzelmeit nem kellene ennyire titkolni. Ízöntő, céltudatos, jól átlátja feladatait, jó fellépésével eléri, hogy azonnal a figyelem középpontjába kerül. Alak, a pénzen nagyon ügyesen tud bánni, kitűnő érzéke van az üzleti élethez és a befektetésekhez, eredeti ötletei van.

végtelen a történet. Hát sajnos a Margaret Island-i véges volt, mert hogy az eső előadói már nem aktívak. Ó, milyen kár értük. És az eső aktív lesz, ma reggel eleredhet, zápor, zivatar várható, ha éppen a köldökünkig nem is fog érni, de némi csapadékra számíthatunk. És mire számíthatunk az utakon? Levi jelenti, hogy bizony még mindig gond van a 4-es számú főúton, mégpedig az M4-es felhajtónál, Kisújszállásnál. Áll a forgalom, mi a régi 4-es felől érkeztünk, és már nem tudtunk felhajtani a pályára. Le is van zárva ott a felhajtó, úgyhogy újra kell tervezni azoknak, akik hosszabb távra indulnak, és teszik ezt a 4-esen Budapest felé, és az M4-es szeretnék elérni. Kedves szülők, önökhöz szólok, főképpen olyan szülőkhöz, akik úgy gondolják, hogy palántájuk komoly érdeklődés mutat a zene iránt. Egyrészt ezért hallgatják a zenerádióját. Másrészt pedig azért ajánlom a figyelmükbe a zeneiskola, a zenede ajánlatát, ugyanis ezekben a napokban felvételi meghallgatásokat tartanak. Tegnap, ma és még holnap is a Vár utca egy szám alatt délután 2 és 5 óra között várják azokat a szülőket és tehetséges gyermekeiket, akik szolfézs előképző és hangszeres osztályokba szeretnének jelentkezni. És kedves szülők, most megint önökhöz szólok, azoknak a szülőknek üzenünk, akiknek a gyermekük az iskolába biciklivel, kerékpárral vagy elektromos rollerrel indul. Olvasom itt, hogy végre büntetik a rendőrök a kerékpárosokat meg a rollereseket, például az egyetem sugárúti körforgalomnál, meg volt ilyen a Csapó utcában is, ahol a kerékpáros a járdán ment, és nem pedig a kerékpár. Hát útnak nem nevezném, inkább csak sávnak, mindjárt erről is. Szóval, drága barátaim, végtelen ez a történet, meg antagonisztikus az ellentét, ami a kerékpáros kontra gyalogos és autós, meg e-rolleres. Tegnap is beszéltünk erről között van. De azért nagyon nagy tisztelettel kérek mindenkit. Nem kellene általánosságban felkoncolni minden kerékpáros, mert legalább annyinak van vaj a füle mögött, mint autósnak, gyalogosnak, vagy rolleresnek. Tökéletesen igaza van annak, aki azt írja, ahol stop tábla van a kerékpárosnak, ott meg kell állni. És akkor nem kell leszállnia, ha éppen nem jön senki, de a stop táblánál elsőbséget kell adnia. Ha leszáll és áttolja, legyen ez egy gyalog átkelő hely, átvezető kerékpár úttal, akkor nyilván gyalogosnak minősül, és akkor pedig az autósnak kell elsőbséget adnia. Na és akkor vissza a Csapó utcára, ahol büntették a rendőrök azokat a kerékpárosokat tegnap állítólag, ezt olvastam, akik a járdán közlekednek. Ki az, aki az autók mellett? A parkoló autó sávban. Ne nevezzem kerékpár útnak, mert az nem az sáv, kerékpársáv, hogy ott mer közlekedni. Őszinte leszek, én nem merek ott közlekedni. Jó, akkor szálljunk le, toljuk a járdán, tök mindegy, én ki nem megyek az autók közé. Jön a Lamineer Zala, születésnapos, 14 éve, hogy megjelent. Aha, hey. Hát ez jön a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.

Get out of my dreams, get into my car, amikor az álmok valóra válnak. Billy Ocean-t hallották a 80-as évekből, és ha valaki éppen most ugrott be az autójába és indul, és mondjuk a Szabó Kálmán utca fele indul, azt tudjon róla, mi is tudunk Bettinek köszönhetően, hogy aktív a Trafi Box. És most várjuk az aktív szavazókat a csütörtök reggelben. Íme a Villám Vox ma reggeli kínálata. Az egyes Harry Styles-en.

0: És amire pedig a 90-es évek zenéjének szerelmesei vártak, az szerintem a hármas lesz. Árpád! Tudtam! Think About The Way, a Best FM-en érkezhet, éppen ISMC is, ha ön úgy gondolja, de hogy hol is gondolhatja ezt? Természetesen itt.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kékhullám zászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
7: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamat fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
6: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez.
0: Egy órával ezelőtt ilyenkor még szépen sütött a nap, most pedig borult az ég Debrecen felett. Ennek meg lesz a következménye, úgy tűnik.
8: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
6: Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. Többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Igen, és a tegnapi naphoz képest picit elmarad a mai csúcsérték. Egyébként fúj a szél, de nem annyira kellemetlen. 18 fok van Debrecen, és íme itt vagyok az eredmény hirdetéssel. Azt írja Bence, hogy jó, a hármasra szavaz, de Somának inkább az egyes lenne a választása. Aztán bár Szofi otthon hagyta a telefonját, azért abban a családban mindenki az egyesre szavazott, hogy jó lett-e vagy sem.
9: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Jól van, Morvi, még téged ide húzlak. De hogy hova? Hát oda, amely dal végül is nyert. És ez ma reggel nem Norbin múlott.

0: Oviba.
1: Sziasztok.
0: Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
3: Late Night Talking, ez szólt a Best FM-en, a reggeli villámvoks második helyezettje a világhírű énekes Harry Styles lett, így a harmadik pedig a Balkán fanatik, és ha te tudnád, szerintem jó, ha tudsz arról, amit most te jelentesz a többieknek. Szávasz, jó reggelt!
4: Szia, Lacikám, Misi vagyok, jó reggelt, egy trafipaxi infom lenne, 35-ös úton, Józsa és Budaszőlő között a mélyvölgyben most helyezi ki a kollega a illetékes szerv a háromlábút, a Debrecen felől érkezőket fogja tesztelni gyorshajtásilag.
3: Miska, köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és köszönjük az információt is. 18 fokkal kezdünk, borult az ég Debrecen felett, bármikor eshet, mondanak egyébként az időkép.info információ alapján 9 mm csapadékot mára is, összesen 23-24 fokot. Na, mielőtt lejátszanám a Balkán fanatik dalát, egy újabb ilyen internetes, facebookos, messengeres átverésre. Hadd hívjam fel a figyelmüket, mert én is majdnem bekajáltam. Pedig én azért öreg medve vagyok. Tehát, ha egy kedves ismerősük ráír önökre, hogy szia, meg tudnád adni a mobiltelefonszámodat? Akkor ne úgy reagáljanak, hogy én. Mit válaszoltam? Szia, hát persze, hát természetesen. Kedves ismerősről van szó. Következő, tőle érkezett. Köszönöm, SMS-ben küldök egy versenyt, oké? Na, itt már kezdett gyanús lenni a dolog, főképpen amikor rájöttem, hogy ez a kedves ismerősöm, aki egy kedves hölgy, tudja a telefonszámomat. Akkor miért kérdezi meg a Messengeren? Ó, mondom, ezt én nem nagyon szeretném, és kaptam egy SMS-ben egy kódot, mert nekem nagyon gyanús ez a dolog, és hát be is igazolódott. Ez bizony egy fiók feltörés, úgyhogy nehogy tényleg bekajálják, mert nálam sem sok hiányzott. Talán még az utolsó pillanatban tudtam leállítani a dolgot, hogy a telefonomhoz vagy éppen a Facebook fiókomhoz hozzáférjenek, de az a gyanús, ami nem gyanús. A Best FM rádió telefonszáma 500-540. SMS Viber számunk a 3933-1046. Hamarosan jön a Vers mindenkinek rovatunk a nagyszerű Latinovics Zoltánnal. Ráemlékezünk majd egy különleges zenei performanszal. De előtte akkor itt van a harmadik helyezett a csütörtök reggeli villámvoksban, a Balkán fanatik.

0: csodálatos magyar népzene a Nemzeti Összetartozás napján, ahogy a hírekben is szó volt erről 2010 óta, ugye Trianonra emlékezve. Levi közlekedési információja: BMW lehajtónál Mikepércsről Debrecen felé a pályán egy kamion lehúzódva a bóját kiszedte. Vízvillogó van, szóval akkor balesetes? Köszönjük, Levi, mindjárt folytatjuk a reggelt. Jön a Gun, olyan világsztárokkal egy dalban, mint David Guetta, Teddy Sims, vagy Tones and I. 8 perccel fél 8 előtt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Megnyílt Debrecen legújabb Jó Market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 az 1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
8: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
9: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hey, this is Anastasia.
13: Hello, I'm Calvin Harris.
14: This is Carly Rae Jepsen.
15: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
16: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
17: Bárhol is vagy, ott van veled
18: a Best FM.
17: A Best FM.

0: Gan, mindjárt 7:30, Trafipax információ 2 is. Az egyik az valóban Trafipax, Józsa és Bodaszőlő között a 35-ösön a mélyvölnyel mérnek. És van egy Trafiboxunk, a Szabó Kámánon az meg aktív. Köszönjük a bejelentéseket. 500-540 és 30-933 1046. Már is vers mindenkinek rovatunkkal és magyar órán folytatjuk. Egy csodálatos színészre emlékezve, akit hát nem véletlenül hívtak a színész királynak, az egyik legnépszerűbb magyar színészek egyike volt. Anyai ágon testvére Bújtor István és Frenreis Károly, színész és zenész, és én azt gondolom, hogy tudják, hogy kiről beszélek. Arról, aki 44 éves volt, amikor 1976. június 4-én elhunyt egy ilyen napon. Igen. Hát a halálának a részleteit tragikus körülmények között történt, én ezt nem mondanám most, 50 éve, hogy nincs velünk a nagyszerű Latinomit Zoltán. Úgyhogy most tényleg egy különleges zenei performance következik Andrew Boynak köszönhetően, és hát el is indítom a vers mindenkinek rovatot, és miközben megemlítem, hogy a minap, tegnap átadták a pedagógus nap alkalmából a kitüntetéseket a városunk kiváló tanárainak, tanítóinak. Ehhez szeretnék gratulálni nagy tisztelettel, mind a Debreceni Szakképzési Centrumban, mind pedig a tankerületben megtörtént ez. Hát ha kívánjunk, akkor pedagógus nap alkalmából minden jót és nagyon jó egészséget a tanároknak, az oktatásban dolgozóknak, és hát majd csodás nyári vakációt. Születésnapomra, Latinovics Zoltánra emlékezve.
1: 32 éves lettem én, meglepetése költeni, csecsebecsek ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten magam. 32 éve elszelelt, s még havi 200 sose telt. Hazám, lehettem volna oktató, nem így döltőtől koptató szegény lehén. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura. Intelme gyorsan nyersen ért, ha nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét, nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Gagyok,

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nem árt, ha pontosan tudod, milyen jegyben születtél. Mert kétségtelen, hogy a csillagok alatt is születtél, tehát közöd van hozzájuk. A jegyek és a csillagok az a titok. Kétségtelen, hogy titkok között élsz, de te csak élj úgy, mint aki a Földön született, s ide is fog megtérni a Földbe. A csillagokat csak üdvözöld egy pillantással, mert nem tudhatsz semmit felőlük. Te csak a Földet ismerheted, mert Föld voltál és Föld leszel. Ismerd meg a Földet, szokjál hozzá. Szeresd meg a Földet, mint sorsodat, mely megvan írva a jegyekben és a csillagokban. Törődj hozzá, nyugodj bele, ismerd meg anyagszerűségében is, ne idegenkedj, finnyáskodva a Földtől. Nem piszkos a Föld, olyan, mint te vagy, anyag, melyben erő van.

Ó, hát legalább a szívünk ragyogjon, ha már a nap nem teszi. Borult az ég Debrecen felett, eső is lehet. Ezt így előre jelezték, mi is ezt tesszük, és előre jeleznék mindjárt egy szombati programot, de előtte maiak a program ajánlóban 10 perccel 8 óra előtt. Például a Csokonai Nemzeti Színházból, ahol ma 10 órától a Kóti Árpád teremben Romankovics Eda Para. És szintén 10 órától a Latinovics Zoltán teremben Pötyi és Pille, az Immanuel otthon előadása. Egyébként a Parát azt láthatják még 2 órától, és este 7-től pedig a Latinovics Zoltán teremben, ugye ma van a halálának az évfordulója, 50 éve hunyt el a nagyszerű Latinovics Zoltán. A Gradient kortárs balett műsorát lehet megtekinteni, tehát ma este 7 órától a játszó hely a Csokonai Fórum Latinovics Zoltán terme. És a Demki ajánlata. Folytatódnak a Csapókerti női esték. Ma este 6 órától a Demki Csapókerti közösségi házban a Csapókerti női esték rendezvénysorozat következő állomását mutatja be. Az est témája, az előadás címe bátorság. Hát hölgyeim, nem kell bátorság hozzá, hogy részt vegyenek ezen a ma esti előadáson. Tehát 6 órától. És előzetes, egy különleges vetítés közönség találkozóval egybe kötve. Szombaton lesz, június 6-án a Mohács Világok harca című történelmi dokumentumfilm vetítése egy különleges közönség találkozóval és beszélgetéssel egybekötve, amelyen részt vesznek majd Tamus Elvira történész, Ágoston Gábor történész, forgatókönyvíró és Diósi Mihály rendező producer. Mindez tehát szombaton az Apollo moziban 4 órától. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz. A Best FM-en irány a 90-es évek. Joan Osborne-nal és a csütörtök reggelben a One of Us-szal.

a Draft és a Dombok felett. A Best FM-en 8 óra van, jó reggel Debrecen. Pepe írja, hogy találtam egy trafit Hajdú Hadház téglás között az elkerülőn, inkább téglásnál az elkerülőn. Mondom, és nem vitted magaddal? Hát kérdezte, de nem akart vele jönni. Tudod, talált tárgyak osztálya Calvin tér földszint 14. Trafipax tárt az elkerülőn. Köszönjük Pepe, és köszönjük a bejelentést. A 35-ösről is, Józsa és Bodaszőlő között is Trafipax. Nálunk pedig Bruno Mars. Az egyik legújabb zenei kedvenc mellett igazi zenei ritkaságok is jönnek, például a Mike and the Mechanics-tól.

0: Aztán attól az énekesnőtől, aki a Time magazin a popzene legtisztább szopránjának nevezett, és ennek a családi vállalkozásnak volt az egyik énekesnője. Milyen remek kis muzsika! Na ez is majd a következő órában, Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
8: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
9: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

0: www.sáruház.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A nyílt tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
4: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
3: A nyílt tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unideb.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhető a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja.
5: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
3: Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
1: Egy újabb

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!

0: Hova ez a rohanás? Hát lassan a testtel, főképpen úgy, hogy a legfrissebb közlekedési információkkal és a Best FM-mel ébred neked.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És hogy miután célba érnek, utána is örömteli legyen a nap. Azaz, hogy egyrészt baleseteket, ez a fő cél, előzzünk meg, és hát virságokat is. Azért erre is gondolunk. Mondom, hogy hol és mire kell vigyázni. A 35-ös számú főúton Józsa és Bodaszőlő között a mélyvölgynél Trafipax. Aztán taxis Mancika, szevasz Manci, Diószegi úton, az ATEV után. Bal oldalon a rendőrautóból a létavértes felől érkezőket mérik. És igen, Mancika, tudunk róla, hogy a Szabó Kálmánon aktív a Trafibox, mert azt az előbb a betonos barátunk is megírta, tehát a Szabó Kálmánon aktív Trafibox. Jó, mit nem mondtam még? Nem mondtam a műszakhívás autóbuszt. Azt írja Gergő, hogy a BMW 6-os kapu felé lerobbant egy autóbusz, a gyorsítósávban várja a műszaki mentést. Ha még várja, nem biztos. 500, 540 és 30, 930, 304, 6. És akiket köszöntünk ma a Best FM-en, a főnévnaposok, velük folytatjuk Bulcsú nevű kedves hallgatóink.
2: Köszöntjük Bulcsú nevű hallgatóinkat! A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Eredete lehet a magyar búcsú szó, ez esetben jelentése bocsátó, de lehet török eredetű is, ekkor jelentése vértkeverő. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Bulcsú, 10. századi magyar hadvezér, Berta Bulcsú magyar író, Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Bulcsú, aki a rádiót hallgatja.
0: És éles Bulcsú, debreceni grafikus művész, akit felköszöntünk, és a többi Bulcsút is, a 60-as, 70-es évek egyik legnépszerűbb együttesének a dalával, Monday, hát ma már csütörtök van, és ki ünnepli a születésnapját a 4-esből? Klasszikus Abba felállás, még az Abba előtt. Mamák és papák, egy amerikai, kanadai folk rock vokál együttes volt, hát rocknak annyira nem nevezném, mert az egyik legnépszerűbb daluk, ez a Subjective Top 3, a Monday. A második helyen a California Dreamin. Az egyik mamát úgy hívják, hogy Michelle Phillips, és valóban őt a Time magazin a popzene legtisztább szopránjának nevezte. Még ma is velünk van, 82 esztendős lett Michelle Phillips, a Mamas and Papas egyik énekes nője. Úgyhogy névnapköszöntő dal gyanánt érkezik a Dream, a Little Dream of Me. Stop.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

Bad Memories. Bad Memories, Meduza. Után csak is jó emlékek, jó zenei emlékek jönnek, mert egy olyan együttessel folytatjuk, akik hát már a 80-as években aktívak voltak, akkor, amikor a Genesis együttesből Phil Collins kifelé kacsingatott a szóló karrier felé, akkor Mike Rutherford, a gitáros úgy döntött, ő is megcsinálja a saját kis formációját, a Genesis-től függetlenül, és hát őket hívják Mike and the Mechanics-nak. Ugyan a 80-as években kezdték a pályájukat, de a 90-es években is jelentek meg remek muzsikák tőlük, például az All I Need is a Miracle.

Ígértem még egy ritkán hallható zenei csemegét erre az órára, és érkezik is Mr. neked küldöm meg Pisti, neked a születésnapodra. Egyébként neki is ma van a születésnapja. A Mike and the Mechanics dobosa Peter van Hook ma 76 éves.

Bette Davis-el, az egykor híres amerikai színésznővel szemeztünk Kim Carnes dalában a 80-as években, amikor is zárjuk 9 órakor ezt az órát, hogy jól bekeményítve elinduljon majd a következő a Best FM-mel, és a Nirvánával.

És Carter Doki születésnapján megnézzük, hogy milyen volt Carter Doki első napja. Ami pedig az óra legrosszabb hírét jelenti, hogy a minap kaptuk mi is az információt. Elhunyt Peebo Bryson, aki például Celine Dionnal a Szépség és a Szörnyetek című rajzfilm zenéjét énekelte.

0: Úgyhogy ez ilyen volt, és hogy milyen lett rovatunkban, érkezik az tuti biztos Peebo Brysonra emlékezve.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése és tánccal hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónknak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk, mi magyarok.
1: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük.
0: A Nemzeti Összetartozás napjával kapcsolatban még két információ, hogy Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke tegnap bejelentette, sikerült teljes körű megállapodásra jutni a magyar kormánynak Ukrajnával, így a kárpátaljai magyarok az eddiginél is sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokat fognak rendelkezni. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. És ha már megemlékezés, akkor Debrecenben is lesz ma délután. Tudjanak róla, hogy 4 óra és este 6 óra között előre láthatólag a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából a megemlékezés miatt lassabb villamos közlekedés lesz a BEM téren, az Ajtó utca és a Nyíl utca közötti szervizúton, ott lesz egyébként maga a megemlékezés. Kérem, figyeljenek, hogyha arra járnak. És nézzük, hogy milyen időjárás lesz ma, és akár ma délután.
1: Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdúbiharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük, Dani! Most is elég élénk a szél. 21 fok van Debrecen belvárosában, és még nem esett. Pedig hát voltak előjelek, és vannak is még mindig, mert hogy a napnak se híre, se hanva. Felhő annál inkább van az égen, de ez nem árnyékolja be a jó hangulatunkat, mert...
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled,
0: mert megmutatjuk, hogy...
2: Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock. A következő műsorszám termék.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell a plusz energia.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-el június 4-én csütörtökön Bulcsú nevű kedves hallgatóink névnapján, de ma köszönhetőek a kerények és a tormások is. Utóbbiból biztos vagyok benne, hogy hosszú sor lesz majd, ami a névnapi ajándékot illeti, és amit majd Szabó Anita sorsol a délelőttben, még előtte lezárjuk a reggelt a születésnapi tortával, a Monami kávézó és cukrászda Málás Zacher tortájával. Jöjjön néhány közlekedési információ, hát ha valaki nem tudja, Diószegi úton az ATEV környékén sebességet mérnek, létavértes felől érkezők tessenek figyelni, de oda-vissza igaz lehet. Téglás Hatház között elkerülőn Trafipax és a Szabó Kálmánon is aktív a box. Köszönjük, köszönjük. Na nézzük, milyen volt Carter Doki első napja. Ugyanis 55 éves lett ma, melyik televíziós sorozat egyik kiemelkedő karaktere? Itt a zenéje? Ó, hát minden idők egyik legjobb kórház sorozatáról van szó. És James Newton Howard zenéjéről. Carter Doki, azaz Noah Wyle lett ma 55 esztendős, és valahogy így indult az ő első napja az első munkahelyén.
3: Carter doktor, ha nem tévedek.
4: Á, Carter, hogy mi?
3: A sebészeti gyakorlatra beosztottak, meg nincsenek?
4: De,
3: ott várakoznak a kis ártatlan.
5: Szervusz, Susan.
6: Carter, az első napod?
4: Hé, Carter, ha nem bírja ki a sebészetet, még mindig lehet családorvos.
3: Vagy gerontológus.
4: Vagy pszichiáter.
6: Ne hagyd, hogy kikészítsenek.
7: Nem kell sok ahhoz, hogy az ember könyörögjön, hogy mondjanak fel neki.
6: Louise doktornő, jöjjön!
7: Fel a fejjel, egy éves szerződésed van, bírd ki.
3: Megyek, beszélek a medikusok.
7: Helyes, és sok szerencsét.
3: Jó, kösz, csak meg ne üljön valakit.
2: Egyébként annyira bejött a csávónak ez a karakter, hogy most is látható a Maxon, a vészhelyzet Pittsburghben, és annak már a második évada is elkészült. Szóval június 4-én született Noah Wyle, 55 éves lett, és hát 106 éve a szövetségesek és Magyarország képviselői aláírták a trianoni békét, amely jelentős határeltolódásokat eredményezett. Magyarország pedig 1920-ban elvesztette a területének a kétharmad részét. Ezért 2010 óta a mai nap a nemzeti összetartozás napja, úgyhogy gondolom a következő Bagosi Brothers dalhoz nem kell különösképpen magyarázatot adnom.
8: Olyan ő, hogy meg

0: szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

0: lehetetlen, hogy egyszer balesetmentes legyen a reggel?
1: Első kézből az utakról.
0: Hogy is énekelték Kováék? Jókor vagy jó helyen? Hát Kata jelentett nekünk nem sokkal ezelőtt, és nagyon úgy néz ki, hogy többen nem voltak jókor, jó helyen. Szevasz, mit láttál?
2: Baleset történt a Budai Nagyöntal és a Sáncsoni út kereszteződésben. Szerintem fel fogják tartani a forgalmat, mert hogy egy igencsak idős házaspár és egy futárszolgálatos autó koccant össze. Üvegtörmelék a földön, kerülgetik az autók.
0: Budai Nagyöntal tehát ott lesz, és baleset, futárszolgálatos autó és személyautó. Nézzem, más jelentette. Igen, látom a fotókat is. Aha, köszönjük szépen. Akkor a szabadságtelepen, hogy szoktuk hívni. Jön Lady Gaga és a Dead Dance. 6 perccel múlt el, 9:30. Ez a Best FM.

0: választott szerelem császár előttől és Ördög Alexától az eredeti verzió most az Űrgammák című filmben. Abból volt? Azt hiszem, igen. Szóval a 90-es évek egyik nagy kedvenc hazai duettje után maradunk a 90-es években is a duetteknél, és egy rendkívül szomorú hírnél, ugyanis a minap, tegnap előtt 75 éves korában elhunyt Peebo Bryson, az R&B és a soul egyik legnagyobb hangja. Ő énekelte például az 1992-es Aladdin című film zenéjét Regina Bell-el. Ami Grammy és Oscar díjat hozott az alkotóknak, és igen, Oscar díjat kapott a Szépség és a Szörnyetek című filmzenéje is, 1991-ben, a dal pedig Celine Dionnal érkezik Peebo Bryson emlékére.
1: A rózsa pedig, a tündérvirága varázslatosan virít majd az ifjú 21. születésnapjáig. Ha addig képes lesz megszeretni valakit, és szerelme viszonzásra lel, mielőtt az utolsó szirom lehull, akkor megtörik a súlyos átok. Ha nem, szörnyeteg marad örökre, az idők végezetéig. Ahogy múltak az évek, az ifjú egyre komorabb lett. Úgy érezte, nincs remény. Mert ugyan ki lenne képes megszeretni egy szörnyet?
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Egy filmzene most.
4: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.

0: minden idők egyik legszebb rajzfilm muzsikája, az Oscar-díjas Beauty and the Beast, és Celine Dionnal és Phoebe Bryson-nal, akiről most emlékeztünk sajnos tegnap előtt, 75 éves korában elhunyt az R&B, a szól egyik csillaga. És megérkezett Szabó Anita. Anita, te szeretted az ilyen hercegnős Disney rajzfilmeket?
1: Szerintem igen.
0: Melyik kislány nem szerette? Még a kisfiúk is szerintem imádnivaló. Tényleg nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek
1: szól. De úgy hallom, hogy téged jobban megérintettek, hát figyelj, ezek a mesék.
0: Az biztos, hogy ahogy a fiaink cseperedtek, úgy, és jöttek a Disney mesék, úgy volt mindig videókazetta először, aztán DVD a mozi után, és még könyv formájában is megvettük a Disney
1: meséket. De akkor
0: meséket.
1: A lányos mesék kimaradtak? A srácok miatt?
0: Igen, az ilyen uniszexeket, a nagyon csajosokat, azokat is megnézték nyilván, csak ilyen trófeákat nem gyűjtegettek. Happy Meal és egyéb trófeákat.
1: Hát még
0: tudod,
1: jó.
0: Mire gondolok?
1: Na,
0: gondoljunk a születésnaposokra, ők érkeznek most Debrecen kedvenc rádiójában.
1: 24 éves lett ma Morong István, egy nagyon dolgos és szerethető fiú, a családja köszönti. Cellér István ma tölti a 67-et, lánya Kriszti, unokái és ti és Boti is köszöntik. Kozak Olimpiú kórusának tagjai köszöntik őt, a kórus karnagyát ezen a jeles napon. Ünnepem a Szőke Csaba, Szandi jó voltából lehet akár tortanyertesünk, mindenben lehet rá számítani. Hermeci Zoé ma lett 6 éves, Isten éltessen, kedves Zoé, Anikó is a család köszönt. Katona Csabit is köszöntik a 60. születésnapján párja, családja és 3 unokája. Veres Ferenc is ünnepel ma, 13 éve született, és a szülők pedig pontosan 15 éve ezen a napon ismerkedtek meg. Hát ezt jól összehozták,
0: mert
1: tényleg gratula. Gazdag Alexandrát a család nevezte Monostorpáiban, szívből gratulálnak neki ezen a jeles napon. Gombos Károly is ünnepel ma, Lani, Popika és Dorka is köszöntik. Nyesténé dr. Nagy Teréz is ünnepel, akit a férje nevezett be, egyébként az orvostudományok doktora, klinikai orvostudományok doktora ő. Bíró Wagner Szilvia is szülinapos, Luca Nándi Robika és a férje Robi köszöntik a legodaadóbb és legcsinosabb édesanyát. Kis Editet Anci mama nevezte be, ünnepel ma Varga Péter, erdélyi Madai Rékát is nevezték, méghozzá Réka és Anita. Kis Sándort a család köszönti, Hajdú Sámsonban most várják a 3. gyerkőcet, aki kisfiú lesz, már ezt is tudják. Faragó Zara is ünnepel ma 14-et, az apuci szemefénye, amit mindig ki is használ. Harangi Csenge ma lett 13, Góz Józsefet is köszönti a felesége Komádiban. Fedor Imrét, Lili, Emma és Kriszta nevezték, Hajdú Sámsonban 3 csaj mellett nem könnyű az élete, na hát ezt nem hiszem el. Hajdú Pálné Éva is szülinapos, na, lánya Hajné köszönti Téglásom, és hát Botika Sopronból utazott ide a szüleivel, ebből a jeles alkalom jó voltából az unoka, úgyhogy ő is köszönti Évát.
2: Tessék, Kondorni.
0: Csókolom. Kondor Emma művésznővel tudunk még beszélni?
2: Hú, már nem. Már bent van, már készülődik.
0: És már felvette a Katica jelmezt?
2: Felvette, igen. És a pillangót is lassan.
0: A pillangót is?
2: Két szerepe van.
0: Két szereped is játszik a művésznő?
2: Így igaz.
0: Hát én beszéltem tulajdonképpen ma reggel róla, amikor azt mondtam, hogy ma a Csokonai Nemzeti Színházban, hát nem konkrétan Kondor Emmáról, mert azt, bocsánat anyuka, nem tudtam, hogy ő a Katica is, meg a pillangó, csak úgy általánosságban említettem, hogy ma a Csokonai Nemzeti Színházban az Immanuel otthon Pötyi és Pille című.
2: Tegnap is előadták egyszer, és ma van 10 órától a második előadás.
0: És vastaps volt?
2: Vastaps volt. Teltházas volt. Vastapsal teltházas, nagyon ügyesek voltak.
0: Ezt kívánjuk ma is a művészeknek, és főképpen Kondor Emmának, akinek amellett még boldog születésnapot is kívánjuk.
2: Nagyon köszönjük, Bestefem.
0: Az előadás után irány surány a Monami kávézó és cukrászda, ott áll veleteket a Málnás Zahertorta. Fazekas Laci vagyok, és nagyon sikeres előadást kívánok.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és köszönöm az Emma nevében is. Szép napot kívánok nektek.
0: A születésnapi sorsolásban programajánlót is hallottak, bár most ne induljanak el, mert 2 perc is kezdődik az előadás. az Immanuel otthon kiválóságaival, és zárul a reggel, mert hogy már csak egy pizzával leszek az adós, ami félig meddig születésnapi pizza is, mert hogy István amellett, hogy a reggel informátora lett, még ma van a születésnapja, úgyhogy a tortát nem is, de a pizzát megnyerte Ceglid István a Melastól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Alexander Rybak.

Csemer Boglárka, Bogi! Mindjárt érkezik Dani, aki a hírblokk végén elmondja, hogy a szél repít-e ma, szerintem fog, és hogy lesz-e nyári eső.

0: 10 óra van, hamarosan indul a csütörtök délelőtt a Best FM-mel. Szép napot a 104,6 MHz-el.
1: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullám zászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamat fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. Többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között. Addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra, zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.

0: www.hu.
1: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra, kózaprofil, ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu.
2: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

Jason Derulo és a Savage Love Debrecen zenei kedvencei között a csütörtök délelőttben. Kellemes szép napot, jó munkát, jó utat mindenkinek. Ha Nyíregyháza felől érkeznek Debrecen irányába, akkor mindenképpen számítsanak trafira a Téglási nagy kanyarban. Itt is óvatosan és várom az infókat az utakról, segítség a többi közlekedőt a Best FM-en keresztül. 500-540 a forró drót, 22-23 fokot mérhetünk Debrecenben, és bár borongós az időjárás, van nagy csapadékra nem lehet számítani, legalábbis az időkép szerint, de azért van esélye az égi áldásnak. Az igazi nyári időjárás egyenlőre nem köszönt, de valamikor a jövő hét elején térnek majd vissza a 30 fokok, de fázni biztos, hogy nem fogunk. Ársit és Adam Levine közösen érkezik a Like the Way, ahogy a csillagok jóslata is érkeznek. Hamarosan rádiózunk együtt itt a 104.6-on. Én Szabó Anita vagyok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ma rendkívül érzelmes, együttérző és segítőkész, de nagyon sérülékeny is. Nagy vonzalmat érez a művészetek iránt. Bika, a magánéletében zárkozott és befelé forduló, ha a szerelem szóba kerül, ridegen elutasító, pedig csak a zavarát leplezi. Jobban tenné, ha nyitottabban és őszintébben viselkedne. Ikrek, szívós küzdelem árán minden célját eléri, fantáziadús és nagy képzelő ereje van, megérzéseire bátran hagyatkozhat. Rák, nem minden hír igaz, amiket mostanában hall. Ha túl sok egészségügyi tanácsot olvasott, akkor most könnyen bebeszélheti magának, hogy valamilyen betegségre hajlamos. Oroszlán, a csillagok jelenlegi állása szerint egy barátságból könnyen szerelem lehet. Legyen ön az, aki megteszi az első lépést. Szűz, a Merkur élénkebb tevékenységre bíztatja önt, figyeljen uralkodó bolygójára, figyelmessége és szépsége még korábbi bíráloját is lehengerli. Mérleg, még mindig alig látszik ki a munkából, de a főnök elismerését legalább kivívta, munkatársaival is jól kijön mostanában. Skorpió, szereti a kora nyári gyümölcsöket, javíthatja a közérzetét, általános egészségi állapotát, ha többet iktat be ezek közül. Nyilas, érzelmi feszültség tapasztalható a házasságában, vagy a kissé megfakult, régóta tartó viszonyában. Bizonyos eszményekhez szeretné magát tartani a szerelemben, de a normákat nehéz betartani. Bak, életfilozófiája határozottan pozitív, mindig a lényegre tör és rendkívül gyakorlatias, érzelmeit nem kellene ennyire titkolni. Ízöntő, céltudatos, jól átlátja feladatait, jó fellépésével eléri, hogy azonnal a figyelem középpontjába kerül. Alak, a pénzzel nagyon ügyesen tud bánni, kitűnő érzéke van az üzleti élethez és a befektetésekhez, eredeti ötletei vannak, ám mostanában egy kicsit lobbanékony.

Köszöntjük Bulcsú nevű hallgatóinkat! A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Eredete lehet a magyar búcsú szó, ez esetben jelentése bocsátó, de lehet török eredetű is, ekkor jelentése vértkeverő. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Bulcsú, 10. századi magyar hadvezér, Berta Bulcsú magyar író, Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Bulcsú, aki a rádiót hallgat.

0: Halló!
1: Halló, halló, Szabó Botondot keresem.
0: Igen, én vagyok, jó napot kívánok.
1: Szia Boton, tegeződjünk nyugodtan. Én Debrecen kedvenc rádiójából telefonálok, és van egy jó hírem számodra, de először azért hagylak szóhoz jutni. Mire készülsz? Hétvégén? Vagy nem hétvégén lesz az a ökölvívó bajnokság?
0: Hétvégén? Hát nem tudok semmilyen ökölvívó bajnokságról.
1: Anya üzenít nekünk, hogy kívánja, hogy a jogsi letétele és a magyar ökölvívó bajnokságon való részvétel sikerüljön.
0: Én boxolok, igen. Már lassan 3 éve.
1: És készülsz bajnokságra?
0: Igen, majd július közepén fogok.
1: Botond, hát akkor csak itt eljön az a hétvége, amikor ökölvívó bajnokság lesz.
0: Lehet. Igen, igen.
1: Milyen eredményeid vannak eddig?
0: Egész jó eredményei vannak, igazából volt, amikor nyertem is, de nyilván a vereséget is ugye el kell fogadni.
1: Az is a tapasztalat és az út része, ugye?
0: Így van, így van, így van.
1: Tudod-e, hogy miért hívtalak?
0: Nem igazából.
1: Nem igazából. Jól tudom, hogy gyakorlatom vagy éppen?
0: Igen, gyakorlatom vagyok.
1: Mit csináltok?
0: Ugye most gyermekosztály vagyunk jelenleg, és segítünk a gyerekeken.
1: Milyen feladatok
0: vannak? Ápoljuk őket, etetjük őket.
1: Mi leszel, ha végzel egyébként a suliban?
0: Ápoló szeretnék lenni igazából.
1: Nagyon szép szakma. Mikor döntötted el, hogy ápoló leszel?
0: 15 évesen. Igazából a szüleim vezettek erre az útra. Akkor így elkezdtem a 8. végét, vagy a 9. ugye. Akkor volt ez.
1: Akkor ezek szerint érzed magadban ezt a faktort, hogy te embereken, gyerekeken szeretnél segíteni?
0: Igen, igen.
1: Botond, nagyon sok sikert kívánunk ehhez a szép szakmához, a jogsithoz is, az ökölvíváshoz is, és szeretnénk téged megajándékozni a Melans Cukrászda 2 főre szóló süti meghívásával.
0: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: És mit üzenjünk anyáéknak?
0: Kitartás nekik, és nagyon szeretem őket.

0: újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A Nyílt Tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
0: A Nyílt Tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unideb.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhetője a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.

Debrecen zenekedvencei szólnak a Best FM-en. A júniusi meleggel együtt országszerte újabb strandok és termálfürdők nyitják meg a kapuikat. A Termál Online friss összesítése szerint több vidéki fürdő éppen ezekben a napokban fogadja idei első vendégeit. És hogy mire számíthatunk az árakat illetően, nos, a hazai strandfürdőkben átlagosan 5-10%-kal nőhetnek a belépők a tavalyi szinthez képest. A magyar strandolás egyébként nem is olyan régi szokás, bár a fürdőkultúránk több száz éves. A mai értelemben vett strandolás csak a 19. század végén, 20. század elején kezdett elterjedni, előtte inkább jellemzően gyógyfürdőkbe jártak az emberek. A Balatontól elvitathatatlan, hogy a strandolást népszerűvé tette, a vasút kiépülése után ugyanis egyre többen jutottak el a Balatonhoz nyaralni. A tóparti fürdőzés pedig hamar a magyar nyár egyik legfontosabb programjává vált. A 20. század elején még sok helyen elválasztották a nemeket és a fürdőruhák, és szinte az egész testet takarták, egy kivillanó váll vagy térdés botrányt okozhatott. A szabad strandok aranykora a 60-as, 70-es években kezdődött, a Balaton partján ekkor alakították ki a ma is ismert nagy szabad strandok jelentős részét, a strandolás pedig nem csak fürdőzés, hanem egy életforma is. A magyar strandkultúrához ugyanúgy hozzátartozik a lángos, a hekk, a főtt kukorica, a vízi bicajozás és a naptej illata, mint maga a fürdőzés. És bár a suliból még van egy pár nap, jövő héttől azért már nyugodtan lehet strandolni, vízpartra menni, hiszen hétfőtől már a 30 fokot üti a hőmérő higanyszála. Addig is a Best FM hullámhosszán varázsoljuk önöknek ide a nyarat, az UFO

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: Az elektromos roller sokak számára játéknak tűnik, valójában azonban komoly közlekedési eszköz, amely súlyos sérüléseket okozhat. A magyarországi adatok egyértelműen mutatják, hogy a rollerek terjedésével együtt a balesetek száma is drasztikusan növekszik. 2024-ben már 367 személysérüléses közúti balesetet okoztak az elektromos rollerezők Magyarországon, és ez a szám sajnos évről évre növekszik. A Betesda gyermekkórház adatai különösen aggasztóak. 2025-ben mindössze 7 hónap alatt több mint 200 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel kapcsolatos baleset miatt, egyetlen ügyelet során pedig akár 5-6 sérült gyerek is érkezik a sürgősségi osztályra. A sérülések gyakran nem horzsolások vagy kisebb zúzódások, a kórházi adatok szerint fejsérülések, csonttörések, koponyasérülések és súlyos végtagsérülések mindennaposak az elektromos roller baleseteknél. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebbek a fiatalok, akik gyakran sisak nélkül a veszélyeket alábecsülve közlekednek. Az új közlekedési szabályozási tervek ezért több esetben 14 éves korhatárhoz kötnék a rollerek használatát. Egy elektromos roller akár 25-45 km/órás sebességre is képes, ilyen tempónál pedig egy esés következménye nem csupán horzsolás, hanem akár maradandó sérülés is lehet. Tudatosítsuk a gyermekeinkkel is, hogy az elektromos roller nem játék, mindenképpen érdemes erről elbeszélgetni velük, mind a veszélyekről és a biztonságos felszerelés használatáról is.

11 óra 56 perc van, irány a Mennyország. DJ Szemével érkezik a Heaven It a Best FM-en, délben jönnek a friss hírek, aztán startolunk a déli kívánság műsorral. 22 fokot méretünk Debrecenben is, van esély zápor az ivatalra, a délutáni órákban olyan 4 óra magasságában, erre készüljenek, hogyha gyalogosan közlekednek, én pedig készülök a következő 2 órára, várom a zenék híréseket, üzeneteket, olyan zenéket, amit régen hallottak, vagy éppen a fejükben jár, és szeretnék a Best FM-en keresztül is meghallgatni a forró drót 500-540.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése és tánccal hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben kezet fogunk mi magyarok.
2: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,3.

Délután 4 perccel elstart volt a kívánság műsor itt a Best FM-en. Hello Debrecen és Szabó Anita vagyok, akik már úton vannak ebédelni, azoknak jó étvágyat kívánok. A következő 2 óra pedig ismét a kedvenc dallamoké, úgyhogy ne fogják vissza magukat, csörögjenek bátran. Nagyon szeretek beszélgetni önökkel. 500-540 a forródról, SMS Viber 3093-1046, az órát pedig a Hearst és a Perfect Disco Machine közösen indítja Wonderful Life itt a Best FM-en.

West FM szóra 104.6-on, benne pedig a déli kívánság műsor önökkel, és az önök zenei kéréseivel 4:01 van. Az ebéd idő mellé jöhet egy jó dal, akkor mindenképpen osszák meg velem. 30-as 933 ez SMS és Viber számunk, a forró drót pedig 500-540. Kaptam egy kedves üzenetet. Sziasztok, szeretném kérni a Dynamite-ot a BTS-től a legjobb barátnőmnek, azzal az üzenettel, hogy szeretem. Előre is köszönöm nagyon szívesen, igaz, hogy neveket nem írtál, úgyhogy fogalmam sincs, kitől jött és kinek szól, de érkezik a Dynamite a BTS-től. Köszönöm.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy, ott van veled.

A Best FM szól a 104.6-on. Fél egy után 5 percre kívánok kellemes délutánt, jó rádiózást, jó utat mindenkinek, hogyha van útinfójuk, akkor a kívánságok mellett is megoszthatják. A többi közlekedővel 500-540 a forró drót, Tamara üzenete érkezett SMS-ben, sziasztok! Gergőnek szeretném küldeni Teddy Swims Bad Dreams című dalát, üzenem neki, hogy hallgasson a szívére, és vegye észre végre, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Oké, Tamara, én átadtam az üzenetet, és átadom az önét is szívesen. Kívánság műsor délután 2-ig, itt a 104.6-on.

0: napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
1: Márti kérésére a Republik dalára ébredezhettek azok, akiknek eddig nem sikerült, ez volt a Jó reggelt itt a Best FM-en, és ébresztő az autóba közlekedőknek is. Zoltántól jött az üzenet, a hódos előtrafi a városba érkezőket mérik. Legyenek akkor óvatosak, a gázpedállal 500-540 a forródot. Zitától, Ágitól és Esztitől jött az üzenet, sziasztok! Egyetlen férfi kollégánknak szeretnénk egy dalt küldeni Kovalszkéktól, mivel mi csajok szeretünk énekelni, ezért ma már minden dalt énekeltünk neki, persze a saját feldolgozásban. Péternek viszont Kovályi dalát szeretnénk küldeni, jön az Amire szültek, itt a Best of

0: üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullám zászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
2: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén, többször is elvonul hidegfront térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

Derűs délután kívánunk mindenkinek a felhők ellenére. Ez a déli kívánság műsor Szabó Anitával, egy óra után 10 perccel járunk. Az előző órában pedig többen is jelezték, többek között Zoltán is, hogy a Kassai úton mérnek a rendőrök, a városba érkezők sebességét pásztázzák, úgyhogy óvatosan ott is és mindenhol máshol. A zenei kérések pedig továbbra is teljesülnek, hiszen ez a déli kívánság műsor. Itt a Best FM-en 14 óráig jöhetnek a kérések, a forró drót 500-540, SMS Viber számunkra pedig Anita üzenete érkezett. A legnagyobb türelmű férjnek és apukának, a Dinnyeföldi királyának szeretném küldeni Destől az Oh Mama című dalt, és üzenem neki, nagyon-nagyon szeretem, hogy melyik dal legyen a következő, amit önök, te is szívesen hallanál, akkor csörgessék a Best FM forró drót.

0: 9. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

Az Eszperádú dalát Ági szakérésére játszottam, ez volt az Ég veled. No, én még nem köszönök el önöktől, hiszen még egy bő fél óránk van a déli kívánság műsorból, úgyhogy haladunk is tovább Moncsi kérésével, aki Sárváról küldött nekünk üzenetet. Köszönjük szépen! Így hangzik az üzenet. Hello, Best FM, mi Sárváron hallgatunk benneteket. Itt egy felhő sincs az égen, nagyon kellemes az idő. Szeretném, hogyha a kollégáinak és nekem is küldenétek egy dalt, a bikinitől a fagyit, mert meló után egy kis fagyizást tervezünk. Nagyon jól teszitek. Nagyon örülök, hogy ott jó idő van. Hétfőre talán már ide is ideér az igazi nyári időjárás, és mi is bűntudat nélkül fagyizhatunk. A bikini dalát játszom már is nektek. Fél kettő előtt.

0: A hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Bestefem Rádió.
3: Napot kívánok, a nevem Izsák Borbála, és két elveszett kutyuskát szeretnék bejelenteni itt az Erdő mellék utca Debrecen, Gáspár György kert. Egy foxi, fehér, barna foltos, és egy ilyen nyakörv is van a nyakába, de nincs rajta címke sajnos, és egy fekete-fehér, hosszú szőrű, belláthegyi-szerű fekete-fehér, és ezek ketten bejöttek a kertembe ma, és ott vannak, és nem tudom, hogy ki lehet.
2: Még egyszer a helyszínt mondja már el nekünk.
3: Erdő mellék utca Debrecen, Gáspár György kert, Erdő mellék utca. Ott a két kutya, és befeküdtek ott a bozótosban állam, hiába mondta, hogy gyertek, menjünk haza, vagy valamerre mondi, de nem mozdultak.
2: Aha. Vette ki egy kis szabít. No, reméljük, hogy jelentkezik a gazdája, akinek egy telefonszámot is tudok természetesen adni a kutyákhoz, hogy minél hamarabb hazakerüljenek.

zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a Best délutánban. Jó munkát, kitartást mindenkinek, hogy bírják, hogy így közeledik a hétvége. Remélem, hogy a kedvencekkel gyorsan telik az idő, Zsoltól kaptunk üzenetet. Sziasztok, Bibi Rexa és Faith Less közösét a New Religion-t szeretném kérni, küldöm mindenkinek, aki szereti, a régi és vadonatúj köntösében az Insomniát. Köszi szépen, szép napot és üdvözlet Miskolcról, Zsolesz. Az üzenet aláírója, úgyhogy már is indítom ezt az újdonságot, és még amiben tehát újdonságkép, Bibi Rexa hangja csendül fel.

Best FM szól a 104.6-on, teljesen kimaxoltuk a déli kívánságműsort, úgyhogy az utolsó kérés érkezik. Viberen érkezett Móni üzenete. Szia Anita, Móni vagyok, utólag kívánok neked nagyon boldog névnapot szeretettel, illetve minden Anitának, és szóljon az a dal, amit te szeretnél. Nagyon szépen köszönöm, Móni, nagyon aranyos vagy, hogy gondoltál az Anitákra, így utólag is. Én J-Lo dalát hozom, Pitbull-al közösen jön az On The Floor, és ezzel a dallal kívánok mindenkinek további csodás délutánt. Találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották. J-Lo!

0: autóban, munkahelyen,
1: bárhol.
0: Best FM Rádió.
2: Újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A nyílt tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
3: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
2: A nyílt tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unidep.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhetője a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.

0: www.ipitkezik.hu.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19/A, www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése, és tánccal hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
0: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük. Csapadékzápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Nem tudom, önök hogy vannak vele? Nekem nagyon kell most egy kis plusz energia a mai naphoz, úgyhogy már csak azért is, hogy magamat is felpörgessem. Jövünk a legütősebb zenékkel. Induljon a délután, itt van Taylor Swift és The Fate of Ophelia.

0: Lady Violet és a Beautiful World itt a Best FM-en a 104.6-on, és Trafipax van a Kassain a Hódosnál, de ezt lassan már mondani sem kell. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan délutánunk, amikor ott nem értek volna. Illetve, ahogy tegnap is, a hallgatóink szerint ma is ott vannak a rendőrök az egyetemtéri körforgalomnál, és a bringásokat figyelik, mert hogy ott a kerékpár úton egyébként stop táblája van a bicikliseknek, csak ezt nem mindenki szokta észrevenni.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Ugye segítenek ezután is közlekedési infókkal, a 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. Cserébe pedig most itt vagyunk egy jó kis huligánsz dallal, ez az Apám.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az Autovalis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 azegben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

0: 104.6-on, 3:30 van, és ugye június 4-ét mutat a naptár, ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Debrecenben is lesz ünnepsége ehhez kapcsolódva, 5 órára várnak mindenkit a BEM térre, illetve az ünnepség miatt 4 és 6 óra között némi késéssel tudnak csak közlekedni majd az egyes villamosok. Ugye ez pont az az időszak, amikor nagyon sokan tartanak majd hazafelé. Hát pár perc késésre kell számítani.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Nálunk viszont menetrend szerint érkezik most Kylie Minogue.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Mondom, hogy miket tudtuk meg a hallgatóinktól az elmúlt percekben. Például sajnos baleset van a Klaipeda utcán, alakul a torlódás arrafelé, illetve Robi szerint Hajdúvid és Hajdúhatház között trafiznak a rendőrök. Legyenek óvatosak, jó utat!

Godino és Destination Calabria szólt itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között. És hát nem tudom, hogy önök közül mennyi mindenkit érint, de azért a rendkedvéért mondom, hogy pénteken rendszer karbantartás miatt egész nap zárva lesz a DV Parking ügyfélszolgálata a Malom Parkban, tehát holnap egyáltalán nem fognak kinyitni. Ha mégis valami halaszthatatlan ügyintézésük lenne ott, akkor azért a dvparking.hu oldal működni fog, és elég sok mindent el lehet intézni ott is. Tehát pénteken zárva lesz a DV Parking ügyfélszolgálata a Malom Parkban, legközelebben csak hétfőn várják önöket. Ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami a városban, igyekszünk mindenről beszámolni, és még a legjobb zenéket is ránk bízhatják. A Best-en most jön Mike Perry és a The Ocean.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ja, trafipaxot mondanék. Hajdúszoboszló táblánál Nagyhegyes fele.
0: Mint hazai, a Best FM-en.

0: Manják a 104.6-on, 4 óra van. Már a hazaút jön önöknél, vagy még a munkaidő utolsó 1-2 órácskája. Bármit is csinálnak, mindenhez vannak jó zeneink, és nem férünk használni őket. Például... A hírek után jön a Hatrix és a Golden. Ez a Best a 104.6-on.
1: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullám zászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. Többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra, zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Köszi a híreket, 4 óra múlt, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hát azt hiszem, kimondhatjuk, hogy túléltük a mai napot, és veregessük meg a saját vállunkat, és jutalmazzuk meg magunkat a legjobb zenékkel. Indulunk, itt a Hatrix és a Golden.
5: A hírek

0: John Lennon és az Imagine, a Best FM-en a 104.6-on, 4:05 lesz 2 perc múlva, és most 5 órától a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva ünnepséget rendeznek Debrecenben a BEM téren. Ez azt is jelenti, hogy kb. Este 6-ig az egyes villamosok a szokásosnál lassabban tudnak csak közlekedni. Néhány perces késések előfordulhatnak, a DKV türelmet és megértést kér mindenkitől.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Gurulunk is tovább Elis DJ dalával. Az a címe, hogy...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
1: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
13: A Best FM.
6: A Best FM.

0: Jó utat hazafelé!
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
3: Ez volt Pharrell Williams és a Happy, és az is nagyon happy, hogy nem sokára kezdődik a mai kívánságműsor. Vagy hát majd önök eldöntik, hogy kezdődik-e, hiszen önökön múlik. Ha kérnek dalokat, akkor lesz kívánságműsor. Ha nem kérnek dalokat, akkor nem lesz kívánságműsor. Én azért azt javasolnám, hogy csörögjenek és mondják el, hogy mit szeretnédek hallani. Hajrá! 500-540, ez a Best FM forró drótja. Ettől a pillanattól kezdve gyűjtöm a kéréseket. Szóval az 500-540-en már csöröghetnek. Közben pedig hadd kínáljam meg önöket egy kis bombonnal. Jön a köszönöm, hogy vagy nekem.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Kint van-e még a trafi a Kassai úton a Hódosnál? Valaki onnan egy kicsit frissíthetné az infókat, mert rég jelentettek onnan a hallgatóink. Köszönjük szépen. Egyébként pedig csak óvatosan jó utat hazafelé mindenkinek. És egy kis foci, most már biztos az, amiről hétfőn, azt hiszem hétfőn beszéltünk róla, akkor még csak pletykaként, hogy Suhodolski Soma távozik a Lokitól. Ugye ő 2023-ban érkezett a csapathoz, nagyon nagy reménységnek tartották, volt, ahol Dzsudzsák utódjaként emlegették, de hát olyan Isten igazából nem találta a helyét a csapatban. Az utóbbi napokban a Vasassal és az MTK-val is hírbe hozták, ma viszont a klub hivatalosan is bejelentette, hogy igen, tényleg távozik, a DVSC-től és az MTK-nál folytatja a karrierjét. Somának természetesen sok sikert kívánunk mi is. Egyébként pedig hajrá Debrecen, hajrá Loki. És hajrá kívánság műsor! Nem sokára kezdünk, úgyhogy az 500-540-en már hívhatnak a kéréseikkel. Köszönöm pedig Álesa Dixon énekel.

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel 104.6-on. Magdi azt írja nekünk, hogy ő már nem látta a trafit a Kassai úton a Hódosnál. Ennek ellenére azért mindenki nyugisan közlekedjen, nem kell sietni sehová, az a biztos. Közben azért föltűnt egy trafi Szoboszlón, az Ady Endre utcán mérnek a rendőrök. Köszönjük szépen az infót Istvánnak. Hogy mi történik az utakon, az továbbra is érdekes, de közben indítjuk a kívánságműsort. Lehet hívni.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: A következő két órát önöknek adjuk. A következő 120 percben a hallgatóink válogatják a zenéket. Ami már biztos, hogy Bruno Mars dalával nyitunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A nyílt tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
9: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
8: A nyílt tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unidep.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhetői a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
7: És most
1: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
10: Balog István Vilmos. Egyszerűek a szabályok a következő két órában. Önök kérik a jobbnál jobb zenéket.
11: én pedig lejátszom önöknek ezeket. A 39-33-104-6-ra küldjék az SMS-es Viber üzeneteket, az 500-540-es Best FM forródóton pedig természetesen lehet hívni minket. Na hát sokan előre dolgoztak, és már elküldték a kérésüket. Például azt írja Zsuzsa, hogy sziasztok, Gigi Riagostinotól a Lámortú Zsort szeretnénk meghallgatni munka közben a lányokkal. Köszönjük a teljesítitek, nagyon szívesen. Előtte az új kedvenc, Dr. Béres és Verép Tomi, és az Ugye nem bántad meg. Ezt ma Regina küldi a férjének, Fecónak. A vonalban pedig Ildikó. Halló, szia!
12: Szia! Bruno Marsot kérem.
11: Az új dalt? Az I Just Might?
12: Igen, arra gondoltam.
11: Oké, szuper, rendben van. Kinek szól?
12: A szomszédomba Terikének szülinapjára.
11: Ó, Isten életesse, oké, küldjük neki a szülnepi ajándékát. Köszönjük!
12: Köszönöm szépen!
11: Hello, hello! Bruno Mars és az I Just Might! Indul a kívánság műsor!

0: FM-et hallgatják, 104.6, ez pedig a mai kívánság műsor. Tudom, hogy számítottok önökre, este hétig önöknek kell megtölteniük minden percet jobbnál jobb zenékkel. Az 500-540-en tudnak felhívni, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Judit például az anyukájának küldi Charlie nagy slágerét, mindjárt jön a Nézz az ég felé. Én viszont közben a telefon felé nézek, mert hogyha minden igaz, valaki a vonalban van. Halló, tessék be ezt a FM kívánság műsor.
1: Robi vagyok.
0: Szia.
1: Mennyire lehet régi dalokat kérni?
0: Régit? Hát figyelj, nem tudom. Az utóbbi 100 évben azért férjük bele nagyjába, jó?
1: Oké. Akkor egy Cserikókot kérek.
0: Hát jó, hát az nem egy olyan nagyon nehéz kérés, rendben van. Hova szóljon, kinek küldöd?
1: Hát küldöm mindenkinek, aki szereti, és ennyi végül is.
0: Jó, megbeszéltük. Akkor mindjárt bontunk egy Cserikókot itt a Best kívánság visorában.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.

0: www.hu.
1: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.

0: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
3: És mi pedig ott vagyunk önökkel az utakon is. Két gyors info, az egyiket Évi írja. Sziasztok, Vámos Pércsi plusz Budai Nagyantal utca kereszteződésben két autó ütközött, anyagi káros a találkozó. Épp most történt lesz némi torlódás. Köszönjük, Vámos Pércsi Budai Nagyantal a kereszteződés. Kitti szerint pedig a Hétvezér és a Faragtár kereszteződésben is koccanásos baleset történt néhány pillanattal ezelőtt. Sokkal óvatosabban, jó? Jó utat mindenkinek. És akkor ahogy az előbb megbeszéltük, jön a Sherry Coke zenéje.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: ez itt a Best FM. A mai kívánság műsor elindult, csak a dökön múlik, hogy mit hallgat a város.
1: 6000 szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Diana írja nekünk, hogy sziasztok, a tesómnak, Boginak szeretnék küldeni egy well hello dalt, azzal az üzenettel, hogy sokat gondolunk rá, és reméljük minden rendben van vele. Well hello sokszor volt már így, akkor ez jön nem sokára, viszont előtte ide engedjük Anitát. Hello, szia, parancsolj!
3: Sziasztok, Anita vagyok. Szeretnék egy számot kérni.
0: Hallgatom.
3: Matta Six.
0: Ah, Big City Life.
3: Big City Life.
0: Tudtam, oké. Okay. Kinek szóljon, hova küldöd?
3: A páromnak, Jocónak. Ő is nagyon szereti.
0: Jó, jó ízlése van neki, és az egy jó kis dal. Oké, okay, játszom nektek, köszönöm.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: A Matta Fix és a Big City Life. Már

0: rádiót hallgatják. Jöjjenek, kívánság műsorozzanak velünk. A 3933-1046-ra lehet küldeni az SMS-re és Viber üzeneteket, de a legmenőbb, ha inkább fölhívnak.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Ugye belenézünk a pakpakba, Dash Young Fly és Azaria és a pakpak szól majd nem sokára Nóri kérésére. Ő úton van hazafelé, és közben szeretné meghallgatni. És a vonalban pedig...
2: Bacsi vagyok. Szevasz. Egy Falkó számot kérek tőletek.
0: Ah, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: A feleségemnek, akivel lassan 40 éve boldogítjuk egymást.
0: Ah, a szép, a szép.
2: Illetve ő engem boldogít, hogy én őt mennyire. Azt nem tudom.
0: Hát kérdezd meg tőle, hogy te mennyire teszed őt boldoggá. Rendben van, Falkó és Rock Me Amadeus, küldöm nektek.
2: Köszönöm, Vili.
0: Ciao, ciao. Best FM kívánság műsor este 7-ig.

0: Ahogy minden este 5-től 7-ig, ma is kívánság műsor a Bestem.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6,
0: és telefonügyeletet is tartok, hívhatnak.
1: A Best FM kívánság vonala 500 540.
0: Norbi írja, hogy sziasztok, a családomnak küldeném Ellie Goulding dalát, a Love Me Like You Do-t. Köszönöm szépen, rendben van, játszom majd neked, viszont előtte még...
2: Sziasztok, Laci vagyok, a Hentes. A Pálinka dalt szeretném meghallgatni, és küldöm minden Loki Druckernek.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése, és tánccal hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben kezet fogunk mi magyarok.
0: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM, ahol természetesen még egy órán keresztül tart a kívánság műsor. Ne hagyjanak unatkozni. A 3933-1046-ra írni lehet, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak is. Na hát, és akkor miből élünk például? Gabica kérésére nem sokára Adél énekel, jön majd tőle a Hello. A vonalban, halló!
4: Hello, Vimos, itt vagyok. Gypsy King szól mindenkinek, aki váltamásra jó időt, beleget beszélektek be a stúdióba.
3: Megbeszéltük, szóljon akkor mindjárt a Gypsy Kings-től a szólj, de előtte, ami ki sem maradhat a kívánság műsorból, hát szerintem az év legnagyobb magyar slágere lesz, Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra, Imre küldi mindenkinek.
5: A

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Szép napot, Gábor vagyok, köszönöm sok kedvű. Szeretnék kérni a kívánság műsorból egy számot, hogyha lehet. Az Adéltől a Hello című számot szeretném kérni. Mindenkinek, aki szereti. Hello.

0: 104 Best FM, Ádél és a Hello. Hello, ez itt a mai kívánság műsor, a 3933-1046-ra. Nagyon várom az SMS és Viber üzeneteket, de a legjobb, hogyha fölhívnak és egy kicsit beszélgethetünk.
1: A hívható telefonszám
2: 500-540.
3: 500-540.
0: Eszter például Kollányi Zsuzsi slágerét szeretné meghallgatni. Jön majd a valahonnan. De közben a telefonvonalban is befutott valaki. Szia!
4: Szia, Attila vagyok. A Smokitól, Alice.
0: Jó, kinek küldöd?
4: Ide küldeném a kertbe a feleségemnek, Szuzinak, a kutyusnak. Most egyelőre szűk családi körbe vagyunk. De majd lehet, hogy később a fiam is jön át az asszonyával, és akkor épp egy grill sütézés van.
0: Mi lesz a vacsora?
4: Ilyen disznó, ilyen marha nagy húsok vannak itt.
0: Hát ilyen diétáztok akkor ezek szerint.
4: Marha nagy húsok vannak, úgyhogy ez ilyen két órás sztori.
0: Ne is mond tovább, mert ilyen halok. Küldöm az át. Okay. Köszönöm szépen, ciao, szia. Itt a Smoky, most a Best kívánság műsorában. Közben lehet hívni, 500-540. Élnek a vonalak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
2: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy.
9: Bárhol is vagy.
3: Ott van veled.
10: A Best FM.
3: A Best FM.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó, vagyok, én Imre vagyok.
3: Szia!
2: Szeretném kérni számot. Gyöngyölyú lány Zsuzsinak, nektek, Tibinek, Erzsikének, ma mindenkinek.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Szia, itt Noé. Szeretném

0: szokásos napvégi program a Best FM-en 5-től 7-ig kívánság műsor. Kösz, hogy ilyen jó zenéket válogatnak. Még nincs vége, még bőven lehet dalokat kérni. A 39-33-104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is a bátrabbak. Jön majd Destől a Mokka, amit ma Hanna szeretne meghallgatni, csak úgy vacsora közben. Előtte Camila Cabello és Ed Sheeran közös dala kerül elő. Ezt Bogi kérte a családjának. Jön mindjárt a Bem Bem a vonalban is valakin. Szia, tiéd a pálya.
1: Szia, én Timi vagyok, és a kislányomnak szeretnék küldeni egy számot, hogyha lehetséges volna.
0: Hogy hívják a kis nagylányt?
1: Kislányomat Adriennek hívják, és nem vagyunk együtt, és biztos örülne neki, hogyha megkaphatná.
0: De mit?
1: Akkor a jól vagyok, és pont.
0: Üzenj is neki valamit.
1: Szeretem, imádom, és nagyon várom haza.

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a
1: Best FM kívánságműsor.
0: Sietős, mert fogy az időnk, úgyhogy mondom is gyorsan, hogy Gabi kérésére nem sokára Dániel Fének kell jön tőle az elmegyek, de közben jön valaki a vonalban is.
2: Szia, Bangos Anyi vagyok.
0: Szia.
2: Apukámnak szeretnék küldeni egy számot, ma van a születésnapja, 71.
0: Boldog szülinapot neki, mit szeret?
2: Köszönjük szépen. Egy retro zenéket.
0: Ja, valami jó kis bulizós retrót mindjárt küldünk neki.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Hello, éljen az ünnepelt, hello.
2: Köszönjük, szia.
0: Ezt a bulizós retro zenét egyébként Enikő választotta, mert azt írja, szia, a Mr. President-től szeretném kérni a Coco Jumbo-t,

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát így szépen óvatosan, lassan, sajnos elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Elnézést kérek azoktól, akik ma kimaradtak. Nagyon sok kérés van még itt előttem, amikre már nem lesz idő. Hát egy utolsó utáni dal azért még jön természetesen, mivel zárunk ma. A Deep Forest és a Kisangyalom. Kinek szól? Haló?
1: Szevasz, Jati vagyok. Küldeném az asszonykámnak, mert ő nagyon nem szereti, ha telefonálok nektek, és ma este hátra megbékél ezzel a számmal.
0: Reméljük, hogy célba ér a dal, én pedig közben elindulok hazafelé. Holnap találkozunk, csaó!
2: Úgy gyalgassaj az eső, suhanál.

0: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullám zászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
0: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén, többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok,

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Újraindult a közterületek kaszálása Debrecenben, segítik a légirányítók munkáját. A Nyílt Tudomány aktuális kérdéseit vitatták meg Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A város üzemeltetés szerint a növényzet gyors növekedése miatt szükségessé vált a rendszeres karbantartás. A kaszálás nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a közlekedés biztonság javításához és a közterületek megfelelő állapotának fenntartásához is. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. A cél, hogy Debrecen közterületei a nyári időszakban is rendezettek és jól használhatók maradjanak. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
0: A Nyílt Tudomány legfontosabb kihívásai és lehetőségei kerültek a középpontba egy szakmai rendezvényen, számolt be róla az unideb.hu. A debreceni konferencián kutatók, oktatók és szakemberek cseréltek véleményt arról, hogyan tehető szélesebb körben hozzáférhetői a tudományos tudás és a kutatási eredmények. A résztvevők egyébként emellett az adatmegosztás, a nyílt publikációk és a kutatási együttműködések kérdéseit is megvitatták. A szakértők szerint a nyílt tudomány egyre fontosabb szerepet tölt be a modern kutatásban, mivel gyorsabb és hatékonyabb tudásáramlást tesz lehetővé. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak kutatóknak az új elvárások és lehetőségek megismerésében. Az egyetem hangsúlyozta, hogy a tudományos eredmények szélesebb körű hozzáférhetősége hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálhatja. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.

0: I'm sexy and I know it. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, hamarosan elkészülhet az új gyalogos átkelő a Petőfi téren. Folytatódik a mobil hulladékudvar program Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző idén is közös éneklése, és tánccal hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta el rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
0: Jól haladnak a munkálatok a debreceni Petőfi téren, és már az is ismert, mikor vehetik birtokba a gyalogosok az új zebrát, számolt be róla a Dehír. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés a város egyik forgalmas csomópontjában. A kivitelezés a tervek szerint halad, ezért a szakemberek hamarosan befejezik a szükséges munkákat. Az új gyalogátkelő elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálja majd, és várhatóan egyszerűbbé teszi az áthaladást a környéken. A beruházás része annak a fejlesztési programnak, amely több ponton is javítja a Debrecen közlekedési infrastruktúráját. A városvezetés szerint az új zebra kialakítása régóta indokolt volt, mivel a környéken jelentős a gyalogos forgalom. A fejlesztés befejezése után a közlekedők egy korszerűbb és biztonságosabb környezetet használhatnak majd nap mint nap. Várhatóan június 8-a hétfőtől lesz ismét biztosított a gyalogos közlekedés. Újabb helyszíneken várja a lakosságot a mobil hulladékudvar Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A szolgáltatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a háztartásokban keletkező különféle hulladékok szabályos leadását. A program keretében a lakosok többek között elektronikai eszközöktől, veszélyes hulladékoktól és egyéb speciális anyagoktól szabadulhatnak meg környezetbarát módon. A szervezők szerint a kezdeményezés hozzájárul a település tisztaságának megőrzéséhez és a fenntartható hulladékgazdálkodás erősítéséhez. A mobil hulladékudvar előnye, hogy a szolgáltatás több városrészben is elérhetővé válik, így a lakosoknak nem kell nagy távolságokat megtenniük. A program az elmúlt időszakban is népszerűnek bizonyult. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy éljenek a lehetőséggel a vásártéren, és válasszák a szabályos hulladékkezelést. Erre június közepén és július elején is két alkalommal lesz lehetőségük. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Továbbra is figyelik a hepatitis helyzetet Hajdú-Biharban, keresik a Balaton legjobb strandját. Amerikai hallgatók érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folyamatosan nyomon követik a hepatitis A fertőzések alakulását a megyében, számolt be róla a HAON. A Hajdú-Bihari kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelemmel kezelik a megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket is bevezetnek. Például Balvazújváros mellett Hajdú-Hatházon is regisztráltak esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés megelőzésében továbbra is kulcs szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának. A járványügyi helyzet kezelése érdekében folyamatos az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok között. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is az elsődleges feladat. A szakértők arra kérik az embereket, hogy figyeljenek a tünetekre és szükség esetén mi hamarabb forduljanak orvoshoz. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
0: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unideb.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A szervezők szerint a nemzetközi oktatási program évtizedek óta fontos szerepet játszik a kulturális kapcsolatok építésében. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat Magyarországról. A Nyári Egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és a hagyományokat. Az intézmény szerint az ilyen programok hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és Debrecen nemzetközi ismertségének növeléséhez. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. Többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Best FM veled éjszakázik. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Missia hozott a barlangomba, hercegnő?
2: Beszélnem kell veled.
1: Rendítsek. Mit hoztál?
2: A naplómat. Minden este írok bele.
1: Mikor kezdted a naplót?
2: Azután, hogy először láttam a filmet.
1: Igazán?
2: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: I got the Grammy sound for ya.

0: kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: Szerbusz, kicsi.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Yeah,